Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.

0: Sometimes I feel left out. 200,000 the best, and I'm stressed out. Laughing at you, bless now.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: a mélyben, pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljenek.
1: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

Aki átmond, mondjon békés, ha annak vedd el, ha ütnek, szaladj el, már jobb annyi, mint kapni.

ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

0: Bling. A Bling. A Kumam. A Team Beam. Ja, az nem, az nem, az...
1: Bass FM. Party Mix. A lemezjátszóknál. DJ Ghost.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Ez a Base FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost.

0: megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Nyilvánosságra kerülnek ma a kegyelmi ügy egyes részletei. Nincs összefüggés az aszály és a jégkár mérséklő rendszer között. Sok napsütés juthat mára is. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kiemelt prioritása a kormánynak az uniós források hazahozatala, közölte a miniszterelnök a kormányülés után. Magyar Péter hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy jövő héten Brüsszelben aláírják a megállapodást, augusztus végéig az összes kérdést lezárják, és ősztől ütemezetten megérkezhessenek a források. A kormányfő arról is beszélt, hogy ma nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait, egyes részleteit. A sajtótájékoztatón egyebek mellett elhangzott az is, hogy a kabinet döntése alapján teljes körűen átvilágítják a közmédiát, illetve az állami ingatlanok helyzetét. Átalakítják a végrehajtói és a közjegyzői rendszert. És holnapig egyeztetnek a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások munkavállalási engedélyének státuszáról. Tévhit, hogy összefüggés lenne az aszály és a jégkár mérséklő rendszer között. Az Agrárkamara emlékeztetett, a generátorokat a zivatarfelhő kialakulásakor indítják be, hogy csökkentsék a jégesőben a jégszemek méretét, és azok kevesebb kárt okozzanak. A rendszer az időjárás más tényezőit azonban nem tudja befolyásolni. Idén tavasszal egyébként 8 napon kellett használni a jégkár mérséklőt. Több járásban be sem kapcsolták. Rengetegen segítenének a meteorológusoknak, minden várakozást felülmúlt az érdeklődés a Hungaromet önkéntes meteorológiai hálózata iránt. A több mint 4500 jelentkezőből 1500-at választanak ki. Náluk telepítenek majd automata mérőállomást. Tudtuk meg Simon Gergőtől, az előrejelzési szolgáltató osztályvezetőjétől.
2: Számunkra ez egy hatalmas segítség lesz, még jobban meg tudjuk majd érteni, illetve mérni és vizsgálni a lokális folyamatokat. Például az elmúlt időszakban ugye voltak zivatarok. Most még jobb képet kapunk arról, hogy ezek merre haladnak, mennyi csapadékot adnak, milyen széllökéseket produkálnak, ugyanis ezeknél az időjárási eseményeknél gyakran volt olyan, hogy nem volt ott hivatalos mérőállomásunk, csak becsülni tudtuk a radar alapján mondjuk, hogy mennyi esett. Most azért mérni is tudjuk majd ezeket a lokális jelenségeket.
1: Napközben a gomoly, illetve fátyolfelhők mellett sokat süthet a nap. Néhol azért jöhet egy-egy záporeső zivatar, erre a délnyugati, illetve északkeleti tájakon van a legtöbb esély. A hőmérséklet 19-23 fokig emelkedik. Holnap többnyire napos időre számíthatunk, néhány felhővel, helyenként kis csapadékkal, 21-25 fok várható. Csütörtökre is jut napsütés, de felhők is, zápor, zivatar is előfordulhat. A fővárosban már 24 fokot mérhetünk napközben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

ilyen a biznisz. De is osztani mész, biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani éz. Biztos finomabb.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Lejár holnap az SZIA bevallás határideje, a legnagyobb Citera együttes világrekordját szeretnék felállítani magyar zenészek. Napról napra melegebb lehet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Felkészült a rohamra a NAV, hosszabb nyitvatartással áll az ügyfelek rendelkezésére az SZIA bevallás előtti utolsó napokban. Az adóhivatalhoz eddig több mint 2.200.000 bevallás érkezett, de még sokaknak lehet teendőjük. A határidő május 20-a. A központi ügyfélszolgálatok ezért ma és holnap is reggel 8:30-tól egészen délután 6 óráig tartanak nyitva. A NAV infóvonala pedig holnap este 8-ig hívható. Folyamatosan vadásznak az illegális gyümölcs árusokra a fogyasztóvédők. A cél, hogy a szabályosan működő őstermelők, kereskedők és piaci árusok ne kerüljenek versenyhátrányba, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Legálisan eladható akkor egy gyümölcs, hogyha az arra jogosult kereskedő árusítja, továbbá a gyümölcs vagy zöldség nyomon követhetősége igazolt, tehát amikor ő tudja a dokumentumokkal igazolni, hogy honnan szerezte azt a terméket, legális úton szerezte természetesen, illetve hogy azokat az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályokat betartották, amik a termék az élelmiszer kezelésére, hűtésére, tárolására vonatkozik. És emellett természetesen nagyon fontos a tájékoztatási kötelezettség.
1: Világrekord kísérletre készülnek a magyar citerások. Május 30-án a tervek szerint több mint 500-an gyűlnek majd össze a Budai Vár Oroszlános udvarában. A legnagyobb citera együttes Guinness rekordját szeretnék felállítani. Egyúttal tisztelegnek a hangszer és a magyar népzenei hagyomány előtt. Szinte valamennyi hazai régióból és a határon túli magyar közösségekből is érkeznek muzsikusok, és szatmári népzenét játszanak majd. Tavaly előtt egyébként 201 citerás muzsikált együtt, egyelőre ez a magyar rekord. Strandot neveztek el Brigitte Bardotról Cannes-ban. Ezzel emlékeznek a tavaly decemberben 91 éves korában elhunyt francia filmsztárra a Rivierán. A névadó ünnepséget a most zajló Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál idejére időzítették. A fürdőhelyre meghatározott időszakokban kutyákat is beengednek. Ezzel tisztelegnek a színésznő állatvédő tevékenysége előtt. Egyre kevesebb lesz a felhő és egyre több a napsütés, de azért kicsit eshet is itt-ott, főleg délnyugaton és északkeleten. A hőmérséklet 19-23 fokig emelkedik. Holnap többnyire napos időre számíthatunk, néhány felhővel, helyenként kis csapadékkal, délután 21-25 fok várható. Csütörtökre is jut napsütés, de felhők is, leginkább az ország középső tájain, arrafelé zápor, zivatar is előfordulhat. A fővárosban már 24 fokot mérhetünk napközben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, szuper kedreget mindenkinek. A mikrofonnál Erpi, érkezik egy olyan dal, amely rendkívül mély, ezért meg is tisztítja a lelkünket. Jön Diaz Metta közöse, és a méreg, ma ezzel nyitom a 4 órát.

0: 96 év Bass FM, Rap Hip Hop R&B, legyen szép napotok és szép reggeletek. Megyünk tovább két amerikai zsiványjal, 2020-ban egy nagyon nagyot pattintottak. Jön Da Baby Roderich közöse, és a Rockstar itt a Bass FM-en.
1: How you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up, step in the kitchen.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: A következő dal pusztulatba rakta nagyon sok ideig a szakmát. Tényleg már a 20 millió feletti ligában játszanak ők ketten, Desi és Young Fly, és érkezik a nyári alkotásuk, amely nyilván minden nyáron jó, de amúgy a hét minden napjára is tökéletesen alkalmazható, mert jó kedvet csinált. Érkezik az ő közösük, az Oh Mama. Itt a 96.4 Biz FM-en.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Nyilvánosságra kerülnek ma a kegyelmi ügy egyes részletei. Nincs összefüggés az Aszály és a Jégkár mérséklő rendszer között. Sok napsütés juthat mára is. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kiemelt prioritása a kormánynak az uniós források hazahozatalak, közölte a miniszterelnök a kormányülés után. Magyar Péter hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy jövő héten Brüsszelben aláírják a megállapodást, augusztus végéig az összes kérdést lezárják, és ősztől ütemezetten megérkezhessenek a források. A kormányfő arról is beszélt, hogy ma nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait, egyes részleteit. A sajtótájékoztatón egyebek mellett elhangzott az is, hogy a kabinet döntése alapján teljes körűen átvilágítják a közmédiát, illetve az állami ingatlanok helyzetét. Átalakítják a végrehajtói és a közjegyzői rendszert. És holnapig egyeztetnek a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások munkavállalási engedélyének státuszáról. Tévhit, hogy összefüggés lenne az Aszály és a Jégkár mérséklő rendszer között. Az Agrárkamara emlékeztetett, a generátorokat a zivatarfelhő kialakulásakor indítják be, hogy csökkentsék a jégesőben a jégszemek méretét, és azok kevesebb kárt okozzanak. A rendszer az időjárás más tényezőit azonban nem tudja befolyásolni. Idén tavasszal egyébként 8 napon kellett használni a jégkár mérséklőt. Több járásban be sem kapcsolták. Rengetegen segítenének a meteorológusoknak, minden várakozást felülmúlt az érdeklődés a Hungaromet önkéntes meteorológiai hálózata iránt. A több mint 4500 jelentkezőből 1500-at választanak ki. Náluk telepítenek majd automata mérőállomást. Tudtuk meg Simon Gergőtől, az előrejelzési szolgáltató osztályvezetőjétől.
3: Számunkra ez egy hatalmas segítség lesz, még jobban meg tudjuk majd érteni, illetve mérni és vizsgálni a lokális folyamatokat. Például az elmúlt időszakban ugye voltak zivatarok. Most még jobb képet kapunk arról, hogy ezek merre haladnak, mennyi csapadékot adnak, milyen széllökéseket produkálnak, ugyanis ezeknél az időjárási eseményeknél gyakran volt olyan, hogy nem volt ott hivatalos mérőállomásunk, csak becsülni tudtuk a radar alapján mondjuk, hogy mennyi esett. Most azért mérni is tudjuk majd ezeket a lokális jelenségeket.
2: Napközben a gomoly, illetve fátyolfelhők mellett sokat süthet a nap. Néhol azért jöhet egy-egy záporeső zivatar, erre a délnyugati, illetve északkeleti tájakon van a legtöbb esély. A hőmérséklet 19-23 fokig emelkedik. Holnap többnyire napos időre számíthatunk, néhány felhővel, helyenként kis csapadékkal, 21-25 fok várható. Csütörtökre is jut napsütés, de felhők is, zápor, zivatar is előfordulhat. A fővárosban már 24 fokot mérhetünk napközben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Tudod, mi a 95.4 BSFM? Old

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupe barulok, töröljétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállal már ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed. De lehet, hogy sohasem fog meg.

0: Millás közlekedés.
1: Szép reggelt mindenkinek, Árpi vagyok, érkeztem a közlekedési infókkal. Továbbra is lezárásra kell készülnötök a második kerületben, a Muhar utcában, amely a Noémi utca, illetőleg a Várhegy utca környékén esik. Érkezik nálunk BSV, szavak nélkül. Itt a 96.4 BSFM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagyon érdekes kollab, amely viszonylag friss és egészen jól hozza a számokat, illetőleg nagyon szeretik a rajongók. Lil Wayne, Big X The Plug, illetőleg Jay Jones triója hozta össze, és érkezik a címadó dal, ami egyben egy műfaj is, és mi is játsszuk, pörög a hip-hop. Itt a kedvenc rádiótokban ma is, a 96.4 Biz FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: Miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
3: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
4: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outletárnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
5: Lejár holnap az SZIA bevallás határideje, a legnagyobb Citera együttes világrekordját szeretnék felállítani magyar zenészek. Napról napra melegebb lehet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Felkészült a rohamra, a NAV hosszabb nyitvatartással áll az ügyfelek rendelkezésére az SZIA bevallás előtti utolsó napokban. Az adóhivatalhoz eddig több mint 2.200.000 bevallás érkezett, de még sokaknak lehet teendőjük. A határidő május 20-a. A központi ügyfélszolgálatok ezért ma és holnap is reggel 8:30-tól egészen délután 6 óráig tartanak nyitva. A NAV infóvonala pedig holnap este 8-ig hívható. Folyamatosan vadásznak az illegális gyümölcs árusokra a fogyasztóvédők. A cél, hogy a szabályosan működő őstermelők, kereskedők és piaci árusok ne kerüljenek versenyhátrányba, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
6: Legálisan eladható akkor egy gyümölcs, hogyha az arra jogosult kereskedő árusítja, továbbá a gyümölcs vagy zöldség nyomon követhetősége igazolt, tehát amikor ő tudja az dokumentumokkal igazolni, hogy honnan szerezte azt a terméket, legális úton szerezte természetesen, illetve hogy azokat az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályokat betartották, amik a termék az élelmiszer kezelésére, hűtésére, tárolására vonatkozik. És emellett természetesen nagyon fontos a tájékoztatási kötelezettség.
5: Világrekord kísérletre készülnek a magyar citerások. Május 30-án a tervek szerint több mint 500-an gyűlnek majd össze a Budai Vár oroszlános udvarában. A legnagyobb citera együttes Guinness rekordját szeretnék felállítani. Egyúttal tisztelegnek a hangszer és a magyar népzenei hagyomány előtt. Szinte valamennyi hazai régióból és a határon túli magyar közösségekből is érkeznek muzsikusok, és szatmári népzenét játszanak majd. Tavaly előtt egyébként 201 citerás muzsikált együtt, egyelőre ez a magyar rekord. Strandot neveztek el Brigitte Bardotról Cannes-ban. Ezzel emlékeznek a tavaly decemberben 91 éves korában elhunyt francia filmsztárra a Rivierán. A névadó ünnepséget a most zajló Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál idejére időzítették. A fürdőhelyre meghatározott időszakokban kutyákat is beengednek. Ezzel tiszteletnek a színésznő állatvédő tevékenysége előtt. Egyre kevesebb lesz a felhő és egyre több a napsütés, de azért kicsit eshet is itt-ott, főleg délnyugaton és északkeleten. A hőmérséklet 19-23 fokig emelkedik. Holnap többnyire napos időre számíthatunk, néhány felhővel, helyenként kis csapadékkal, délután 21-25 fok várható. Csütörtökre is jut napsütés, de felhők is, leginkább az ország középső tájain, arrafelé zápor, zivatar is előfordulhat. A fővárosban már 24 fokot mérhetünk napközben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96.8 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Kellemes kedvet mindenkinek, a mikrofonnál RP. Megyünk tovább egy magyar tömörüléssel, egy duóval, illetőleg egy szóló előadóval. Jön Bruno és Spack, illetőleg Marics Peti, de a klipben úgy szerepel, hogy M. Rich, és érkezik a Paranoiás, amely most már 13 millió feletti nézettséget ért el. Jön ez a kiváló szövegvilággal ellátott felvétel, itt a 96.8 Bass FM-en.

0: Pénzközlekedés.
1: Kitűnő keddet és balesetmentes közlekedés kívánok mindenkinek. Árpi vagyok, érkeztem az infokkal. Továbbra is tart még a szakaszos útszűkület a 8. kerületben, az Illés utcában, amelyet a Fűvészkert utca és az Illés közé lehet datálni. Erről mindenképpen érdemes tudni. Jön Snoop Dogg és egy klasszikus 1992-ből Who I Am, vagyis What's My Name, itt a 96 Base FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620.

0: FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop
1: A$AP Rocky nevét nem hiszem, hogy különösebben be kéne mutatni mindazoknak, akik követik a tengeren túli rap életet, ezen belül az amerikai rap életet. Megyünk tovább egy olyan dallal, amely jelölve volt Grammy-díjra, és olyan ellen vesztette el, mint Kendrick Lamar Not Like Us című felvétele, úgyhogy annyira azért nem maradt szégyenbe. A csártokon nem azt mondom, hogy dobogós helyen nyitott, de folyamatosan fejlődik a nézettsége, és egyre jobban és jobban népszerűbb. Kievben forgott egyébként maga a videóanyag, és rengeteg AI effektet és modern hatást használtak ebben a megoldásban. Érkezik nálunk A$AP Rocky, és jön tőle a Taylor Swift. Itt a 90.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Nincs ok pánikra idehaza a hantavírus miatt. A lárvák gyérítésére összpontosítanak a szőlőkabóca elleni védekezésben. A felhők mellett sokat süthet a nap. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Idehaza nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, és nincs ok pánikra. Ezt írta közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt részletes tájékoztatást adott a hantavírusok fajtáiról, terjedéséről. Kiemelte, a mostani nemzetközi fertőzések nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Közben Romániában hantavírussal fertőződött meg egy férfi. Az Arad megyei sürgősségi kórházban ápolják, állapota stabil. Az európai vírustörzset mutatták ki nála. A vele korábban kapcsolatba került 8 beteg 3 hétre karanténba került. A román hatóságok szerint az esetnek nincs köze a Holland óceánjárón észlelt góchoz. Ott ugyanis az andoki hantavírustörzs okozta a megbetegedéseket. A szomszédos országban az utóbbi években 15 hantavírus fertőzést igazoltak. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Ezek a hetek a legalkalmasabbak a fertőzött területek feltárására, a lárvák gyérítésére. A gazdáknak folyamatosan ellenőrizniük kell az ültetvényeket, hívta fel a figyelmet Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
2: A károsító helyzet alakulását a területi növényvédelmi szakemberek folyamatosan nyomon követik. Nagyon fontos, hogy a szőlőtulajdonosok is rendszeresen vizsgálják az ültetvényeket. Az amerikai szőlő kabóca kéreg alatt telepelt tojás alakban, május közepétől július elejéig kelnek ki. A tőkék alsó részén található hajtásokat kell megvizsgálni, jellemzően az alsó levelek fonákján vannak. Ültetvényenként több ponton összesen 100 véletlenszerűen kiválasztott levél fonáki oldalát érdemes megvizsgálni.
1: Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a Nébih maradék nélkül programja. Elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllön mutatják be, milyen egyszerű lépésekkel lehet csökkenteni a háztartási hulladékot. Idehaza az elmúlt években harmadával csökkent a pazarlás mértéke, de még így is évente fejenként csaknem 60 kilónyi élelmiszer kerül a kukába. Napközben a gomoly, illetve fátyol felhők mellett sokat süthet a nap. Néhol azért jöhet egy-egy záporeső zivatar, erre a délnyugati, illetve északkeleti tájakon van a legtöbb esély. A hőmérséklet 19-23 fokig emelkedik. Holnap többnyire napos időre számíthatunk, néhány felhővel, helyenként kis csapadékkal, 21-25 fok várható. Csütörtökre is jut napsütés, de felhők is, zápor, zivatar is előfordulhat. A fővárosban már 24 fokot mérhetünk napközben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Már is robbantunk tovább egy hazai előadóval, teljes társadalomkritika, mindenki úgy értelmezi, ahogy ő szeretné. Jön Betonhofi és a Páncél. Itt a 96 Nibész FM.

0: miközben mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukás autón.
1: Közlekedés.
2: Balesetmentes közlekedés kívánok egész napra. Sziasztok, Árpi vagyok, hoztam a részleteket. Útszűkületre kell készülnötök a 19. kerületben Kispesten, a Bethlen Gábor utcában, amely a Szabó Ervin utca és a Simonyi Zsigmond utca közé esik. Erről mindenképpen érdemes tudni. Jön Kidding, a Szügyigvart előadó, aki egyébként rendkívül népszerű a hölgyek körében is, és érkezik tőle a Dead Wrong. Itt a 96.4 Bass FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 964 99 99.

0: R&B 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Nagy-Britannia és az Egyesült Államok az elmúlt években állandóan jól kapcsolódnak egymáshoz zeneileg, és nagyon jól felfedezte egymást a két ország rap társadalma, és tök jó kis kollabok jönnek létre, mint például a következő. Érkezik KSI, Trippie Redd közöse, és a mára már nagy sikerű Thick of It, itt a kedvenc rádiótokban. Már is mutatom, mi ez.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4. Dunapartfest, Ráckeve, Dash, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
2: Megérkezett Budapestre a Kuibus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés. Villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
3: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
4: Tavaszi és nyári sznékerek, pólók, kulcsik, sapkák, nadrágok. Irány a Báz! Ahol akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz egész májusban. Budapesten a Váci utcában, a West Endben és az Árkádban, vagy rendelj a bassneakers.hu-n. Báz, ahol az utcai stílus életre kell.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
5: A kormány prioritása az uniós források hazahozatala. Sokan fogadnának be meteorológiai mérőállomást. Elég napsütés juthat mára is. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kiemelt prioritása a kormánynak az uniós források hazahozatalak, közölte a miniszterelnök a kormányülés után. Magyar Péter hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy jövő héten Brüsszelben aláírják a megállapodást, augusztus végéig az összes kérdést lezárják, és ősztől ütemezetten megérkezhessenek a források. A kormányfő arról is beszélt, hogy ma nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait, egyes részleteit. A sajtótájékoztatón egyebek mellett elhangzott az is, hogy a kabinet döntése alapján teljes körűen átvilágítják a közmédiát, illetve az állami ingatlanok helyzetét. Átalakítják a végrehajtói és a közjegyzői rendszert. És holnapig egyeztetnek a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások munkavállalási engedélyének státuszáról. Tévhit, hogy összefüggés lenne az aszály és a jégkármérséklő rendszer között. Az Agrárkamara emlékeztetett, a generátorokat a zivatarfelhő kialakulásakor indítják be, hogy csökkentsék a jégesőben a jégszemek méretét, és azok kevesebb kárt okozzanak. A rendszer az időjárás más tényezőit azonban nem tudja befolyásolni. Idén tavasszal egyébként 8 napon kellett használni a jégkármérséklőt. Több járásban be sem kapcsolták. Rengetegen segítenének a meteorológusoknak, minden várakozást felülmúlt az érdeklődés a Hungaromet önkéntes meteorológiai hálózata iránt. A több mint 4500 jelentkezőből 1500-at választanak ki. Náluk telepítenek majd automata mérőállomást. Tudtuk meg Simon Gergőtől, az előrejelzési szolgáltató osztályvezetőjétől.
6: Számunkra ez egy hatalmas segítség lesz, még jobban meg tudjuk majd érteni, illetve mérni és vizsgálni a lokális folyamatokat. Például az elmúlt időszakban ugye voltak zivatarok. Most még jobb képet kapunk arról, hogy ezek merre haladnak, mennyi csapadékot adnak, milyen széllökéseket produkálnak, ugyanis ezeknél az időjárási eseményeknél gyakran volt olyan, hogy nem volt ott hivatalos mérőállomásunk, csak becsülni tudtuk a radar alapján mondjuk, hogy mennyi esett. Most azért mérni is tudjuk majd ezeket a lokális jelenségeket.
5: Egyre kevesebb lesz a felhő és egyre több a napsütés, de azért kicsit eshet is itt-ott, főleg délnyugaton és északkeleten. A hőmérséklet 19-23 fokig emelkedik. Holnap többnyire napos időre számíthatunk, néhány felhővel, helyenként kis csapadékkal, délután 21-25 fok várható. Csütörtökre is jut napsütés, de felhő kis leginkább az ország középső tájain, arrafelé zápor, zivatar is előfordulhat. A fővárosban már 24 fokot mérhetünk napközben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Nek szuper reggelt kívánok a mikrofonnál, Erpi. Egy mély szövegvilággal ellátott, kiváló felvétele megyünk tovább itthonról, Szegedről. A videóklip tulajdonképpen olyan, mint egy minifilm. Technikában, vizuálban, beállításokban, lassításokban egyszerűen egy kitűnő munka, a hangzás pedig nyilván magáért beszél. Jön Pogány induló, és a lelkem nyugodj itt a 96-i Bass FM-en.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem. Csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcelről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. 1993-ba utazunk vissza sok a kedvencéhez. Mostanában nem annyira hallatnak magukról, de szerintem mindenki imádja őket. A Billboard listán anno az első helyen nyitottak, nyilván nem véletlenül. Elértek egy háromszoros platinát az Egyesült Államokban, rengeteget turnéznak, és még mindig mindenki ismeri a nevüket. Ők nem más, mint a Cypress Hill, és én az Insane in a Brain, itt a 96 Bass FM-en.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Sziasztok, Árpi vagyok, érkezem két hazai előadóval, az egyik egy tehetségkutatóba lett népszerű, illetőleg ismert, ő nem más, mint Pifu, kiegészülve Marics Petivel, akinek a csapatában volt, összeraktak egy ilyet, Schwindler, itt a 96.4 Biz FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Hosszabb nyitvatartással készül a NAV a bevallási határidőre. Brigitte Bardotról nevezték el Cannes egyik nyilvános strandját. Napról napra melegebb lehet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Felkészült a rohamra a NAV, hosszabb nyitvatartással áll az ügyfelek rendelkezésére az SZIA bevallás előtti utolsó napokban. Az adóhivatalhoz eddig több mint 2.200.000 bevallás érkezett, de még sokaknak lehet teendőjük. A határidő május 20-a. A központi ügyfélszolgálatok ezért ma és holnap is reggel 8:30-tól egészen délután 6 óráig tartanak nyitva. A NAV info vonala pedig holnap este 8-ig hívható. Folyamatosan vadásznak az illegális gyümölcs árusokra a fogyasztóvédők. A cél, hogy a szabályosan működő őstermelők, kereskedők és piaci árusok ne kerüljenek versenyhátrányba, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Legálisan eladható akkor egy gyümölcs, hogyha az arra jogosult kereskedő árusítja, továbbá a gyümölcs vagy zöldség nyomon követhetősége igazolt, tehát amikor ő tudja a dokumentumokkal igazolni, hogy honnan szerezte azt a terméket, legális úton szerezte természetesen, illetve hogy azokat az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályokat betartották, amik a termék az élelmiszer kezelésére, hűtésére, tárolására vonatkozik. És emellett természetesen nagyon fontos a tájékoztatási kötelezettség.
1: Világrekord kísérletre készülnek a magyar citerások. Május 30-án a tervek szerint több mint 500-an gyűlnek majd össze a Budai Vár Oroszlános udvarában. A legnagyobb citera együttes Guinness rekordját szeretnék felállítani. Egyúttal tisztelegnek a hangszer és a magyar népzenei hagyomány előtt. Szinte valamennyi hazai régióból és a határon túli magyar közösségekből is érkeznek muzsikusok, és szatmári népzenét játszanak majd. Tavaly előtt egyébként 201 citerás muzsikált együtt, egyelőre ez a magyar rekord. Strandot neveztek el Brigitte Bardotról Cannes-ban. Ezzel emlékeznek a tavaly decemberben 91 éves korában elhunyt francia filmsztárra a Rivierán. A névadó ünnepséget a most zajló Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál idejére időzítették. A fürdőhelyre meghatározott időszakokban kutyákat is beengednek. Ezzel tiszteleknek a színésznő állatvédő tevékenysége előtt. Napközben a gomoly, illetve fátyol felhők mellett sokat süthet a nap. Néhol azért jöhet egy-egy záporeső zivatar, erre a délnyugati, illetve északkeleti tájakon van a legtöbb esély. A hőmérséklet 19-23 fokig emelkedik. Holnap többnyire napos időre számíthatunk, néhány felhővel, helyenként kis csapadékkal, 21-25 fok várható. Csütörtökre is jut napsütés, de felhők is, zápor, zivatar is előfordulhat. A fővárosban már 24 fokot mérhetünk napközben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap-hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: Nehéz közlekedés.
1: Kellemes napot és balesetmentes kilométereket kívánok egész napra. Árpi vagyok, már is mondom a részleteket. A 6. kerületbe látogatunk, ahol is forgalomkorlátozásra kell készülnötök a Hunyadi téren, úgyhogy ha épp erre van dolgotok, érdemes ezt az infót fejben tartani. Jön látó Ice Spice közöse, egy jó kis boxos klip, egy jó kis vagány klip két hölgytől, jön a Gyat, itt a 96 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
1: Ha Kelly és Glorilla megrázza magát, akkor nagyon jó kis dalokat tud csinálni. Mi sem bizonyítja jobban, mint a következő, amely bőven már a 100 milliós ligában játszik. Érkezik a TGIF. Itt a 96.4 Beast FM-en a kedvenc.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Elkapta a hantavírust egy romániai férfi. Vándorló utcatárlattal is küzd az élelmiszerpazarlás ellen a Nébi. A felhők mellett sokat süthet a nap. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Idehaza nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, és nincs ok pánikra. Ezt írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt részletes tájékoztatást adott a hantavírusok fajtáiról, terjedéséről. Kiemelte, a mostani nemzetközi fertőzések nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Közben Romániában hantavírussal fertőződött meg egy férfi. Az Arad megyei sürgősségi kórházban ápolják, állapota stabil. Az európai vírustörzset mutatták ki nála. A vele korábban kapcsolatba került 8 beteg 3 hétre karanténba került. A román hatóságok szerint az esetnek nincs köze a Holland óceánjárón észlelt góchoz. Ott ugyanis az andoki hantavírustörzs okozta a megbetegedéseket. A szomszédos országban az utóbbi években 15 hantavírus fertőzést igazoltak. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Ezek a hetek a legalkalmasabbak a fertőzött területek feltárására, a lárvák kiérítésére. A gazdáknak folyamatosan ellenőrizniük kell az ültetvényeket, hívta fel a figyelmet Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
2: A károsító helyzet alakulását a területi növényvédelmi szakemberek folyamatosan nyomon követik. Nagyon fontos, hogy a szőlőtulajdonosok is rendszeresen vizsgálják az ültetvényeket. Az amerikai szőlő kabóca kéreg alatt telelt át tojás alakban, május közepétől július elejéig kelnek ki. A tőkék alsó részén található hajtásokat kell megvizsgálni, jellemzően az alsó levelek fonákján vannak. Ültetvényenként több ponton összesen 100 véletlenszerűen kiválasztott levél fonáki oldalát érdemes megvizsgálni.
1: Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a Nébih maradék nélkül programja. Elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllön mutatják be, milyen egyszerű lépésekkel lehet csökkenteni a háztartási hulladékot. Idehaza az elmúlt években harmadával csökkent a pazarlás mértéke, de még így is évente fejenként csaknem 60 kilónyi élelmiszer kerül a kukába. Egyre kevesebb lesz a felhő és egyre több a napsütés, de azért kicsit eshet is itt-ott, főleg délnyugaton és északkeleten. A hőmérséklet 19-23 fokig emelkedik. Holnap többnyire napos időre számíthatunk, néhány felhővel, helyenként kis csapadékkal, délután 21-25 fok várható. Csütörtökre is jut napsütés, de felhők is, leginkább az ország középső tájain, arrafelé zápor, zivatar is előfordulhat. A fővárosban már 24 fokot mérhetünk napközben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM. Come on, come on, come on.

0: utcán. Ez egy kerületi klasszikus.
1: Old school, new school, rap, hip-hop, R&B. 96.4 Bass FM.

A tesóm kérdezi, hogy hova mész. Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: 96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B. Tart még a keddi pörgés nálunk, egy picit most lassulni fogunk. A magyar vonal után ismétlen ugrunk az Egyesült Államokban. Több mint 11 millió eladott példány, ami azt jelenti, hogy kiütötte a gyémánt fokozatot. Nem mellesleg egyébként a múlt heti nyereményjátékban lehetett nyerni a Beach Please Fesztiválra belépő jegyeket, ő is fel fog lépni ott. Ő nem más, mint Future, jön Drake-kel közös, Life is Good, itt a 96 Ibiza FM-en.
1: Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned.

0: 96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B, mindenkinek szenzációs napot kívánok. Száguldunk tovább, újabb vonalra érkezik egy új versenyző, Real Boston Richie, és jön tőle a Help Me. Én már vele búcsúzom, holnap a megszokott gondom várok mindenkit, nektek szép napot, pacsi pusz jölelés, a mikrofonnál Árpit hallottátok.
1: If I gotta fight for love, then shit, it's like I don't even want it.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Érkezik egy társadalom kritikus dal, bár hogyha meghalljátok az előadó nevét, akkor igazából arra jöttök rá, hogy szinte minden dalában van valami fricska és társadalom kritika. A 2024-es GNX albumon látott napvilágot a következő alkotás is. Érkezik Kendrick Lamar és a TV Off. Itt a 96.4 Bass FM-en.
2: It's not enough. Few solid niggas left, but it's not enough. Few bitches that are really stepped, but it's not enough. Say you bigger than myself, but it's not enough.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. Hírek.
3: Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy egyes aktáit. Sokan fogadnának be meteorológiai mérőállomást, elég napsütés juthat mára is. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy egyes aktáit. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, rengeteg kegyelmi kérvény érkezik az igazságügyi minisztériumhoz. Az esetek többségében a köztársasági elnök az igazságügyi miniszterrel azonos állásponton van. A Magyar Péter által bemutatott dokumentumok szerint ugyanakkor K. Endre esetében a szakterület és az akkori igazságügyi miniszter Varga Judit sem támogatta annak teljesítését. Novák Katalin államfő 2024. februárjában mondott le az ügy nyomán, majd benyújtotta lemondását Varga Judit is. Magyar Péter az elnöki hivatalban lévő dokumentumok nyilvánosságra hozatalára is felszólította Súlyog Tamás köztársasági elnöket. Még több százezren nem rendelkeztek adójuk 1+1%-áról. Erre holnap éjfélig van lehetőség. Ez egyébként a személyi jövedelem adó bevallásának határideje is. A felajánlással támogathatunk egy számunkra fontos civil szervezetet, illetve egy vallási közösséget vagy a Nemzeti Tehetségprogramot. Idehaza nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, és nincs ok pánikra. Ezt írta közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt részletes tájékoztatást adott a hantavírusok fajtáiról, terjedéséről. Kiemelte, a mostani nemzetközi fertőzések nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Rengetegen segítenének a meteorológusoknak, minden várakozást felülmúlt az érdeklődés a Hungaromet önkéntes meteorológiai hálózata iránt. A több mint 4500 jelentkezőből 1500-at választanak ki. Náluk telepítenek majd automata mérőállomást. Tudtuk meg Simon Gergőtől, az előrejelzési szolgáltató osztályvezetőjétől.
4: Még jobban meg tudjuk majd érteni, illetve mérni és vizsgálni a lokális folyamatokat. Például az elmúlt időszakban ugye voltak záporok, zivatarok, most még jobb képet kapunk arról, hogy ezek merre haladnak, mennyi csapadékot adnak, milyen széllökéseket felprodukálnak, ugyanis ezeknél az időjárási eseményeknél gyakran volt olyan, hogy nem volt ott hivatalos mérőállomásunk, csak becsülni tudtuk a radar alapján mondjuk, hogy mennyi esett. Most azért mérni is tudjuk majd ezeket a lokális jelenségeket.
3: Napközben a gomoly, illetve fátyolfelhők mellett sokat süthet a nap. Néhol azért jöhet egy-egy záporeső zivatar, erre a délnyugati, illetve északkeleti tájakon van a legtöbb esély. A hőmérséklet 19-23 fokig emelkedik. Holnap többnyire napos időre számíthatunk, néhány felhővel, helyenként kis csapadékkal, 21-25 fok várható. Csütörtökre is jut napsütés, de felhők is, zápor, zivatar is előfordulhat. A fővárosban már 24 fokot mérhetünk napközben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik a legtöbb.

96.4 Bézha FM, Rap Hip Hop R&B. Emlékszem, amikor ezt a dalt Travis megírta, akkor már fullon ment a pletyka Kylie Jennerrel való szakításáról. A lila füst pedig nem épp az űrbeszállást jelenti csupán, hanem a gyógyszeres időszakot. Hi, Austin.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Central Cee elvileg ezt a tracket azért Lil Baby-vel készítette, hogy végleg betörjön az amerikai piacra, és be is jött neki, rengetegen rákaptak az exeinek oda szúrogató sorokra, itt a Bass Sense, szóval a Band for Bands.

96.1 Pulse FM, rap, hip-hop, R&B. MC Gőz neve mellett a legtöbb helyen megy a legenda, hogy ő volt az első magyar előadó, aki full trashből csinált kultuszt. A Te pedig azért lett ekkora guilty pleasure, mert annyira túltolt és drámai, hogy az már zseniális. És amit még csiripeltek a madarak, hogy a dal refrényét eredetileg nem is a végleges verziónak szánta, csak a haverjai annyira megkajálták, hogy azóta együtt emészt.

0: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, nem árulunk zsákba macskát a következő órában sem, maximum vadmacskát, és abból is kandúrokat. A BSP és a Bayerek érkezik a Lidokainnal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96.1 Bass FM, rap, hip-hop, R&B, Hősök, Digo és még sokan mások olyan, mint hogyha a magyar underground rap teljes képviseletében kifakadtak volna a mainstreambe. A legnagyobb pletyka a dal körül az volt, hogy több sor konkrét beszólás hazai előadóknak, csak neveket direkt nem mondanak. Nehogy már, a kedvenc rádiótokban érkezik a Szófe 3. Szófe 3.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hogyha a barátság témakörét húzzuk elő, akkor szerintem nagyon sokotoknál ott leledzik a csalódás is. Pifu pedig úgy gondolta, hogy nem rak magára cenzúrát, így született, a Változnak a helyek.

0: tangerine. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies!

96.4 Bills FM, Rap Hip Hop R&B, mondjátok el nekem, hogy mibe vagytok ma, akár Viberen, 0620-96-4-99-99. Én Lattóra gondoltam, hogy folytassuk vele. És emlékszem, hogy amikor ez a dal kijött, akkor a rajongók egyből elkezdtek spekulálni, és fejtegették, hogy a dal több sora, mint hogyha a titkos üzenet lenne az állítólagos kapcsolódásra a 21 Savage-el, amit amúgy évekig próbáltak nem kimondani nyilvánosan. Magánál az alkotásnál pedig Lattó annyira ragaszkodott ehhez a vibe-hoz, hogy több verziót is visszadobott, mire megkaptuk a Toxic de Romantikus Somebody-t.

0: faszakba.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip-Hop R&B Designer, ezzel a tracker úgy robbant be, hogy először rengetegen azt hitték, hogy maga Future rappel a trackben, annyira hasonlított a flow meg a hangzás. A legdurvább pedig az, hogy a beatet eredetileg mindössze $200 YouTube alapról vette meg, aztán jött Kanye West, és a többit már ismeritek a kedvenc rádiótokban,

0: drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogteszten. Ti akartátok, na hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

magam nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nincs-e a caption te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra, mindig ugatnak ez dogfight. Beszakad a dob hártya, neked fapados a flow, ez meg top flight. Szarok én a off-fightra, mindig ugatnak ez dogfight. Minek ez a sok hype?

96.4 Bass FM, Rapipap, R&B, Hanuman, Kádes, Kami felrobbantották a netet ezzel a trackkel. Sokan nem hitték el, hogy egy indiai rapper ekkora nemzetközi szintet tud lépni, a klip legdurvább része pedig tényleg a valódi halálgömbös jelenet, nem használtak kaszkadőrt, ugye utána ugró.

96.4 Bass FM Rap Hip-Hop R&B. Mik hazai énekesnőknél az a hír, hogyha kevés ruhában, Manuelről pedig az, hogy autotune nélkül koncertezik. Ízzik a bassen tőle a 4U.

0: bitches shook, yeah.
1: 96.1 Bills FM, Rap Hip-Hop R&B, toljuk tovább a napot együtt, én Faragó Janka vagyok, Diaz Menta pedig érkezik a mély reggel.
2: Hiába ordítom, hogy ébredj, ha belefáradtál.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bills FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapartfest, Ráckeve, Dash, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
5: Megérkezett Budapestre a Kuibus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés. Villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Ladies and gentlemen,

bízni, ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani, és csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani héz.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, a Weekend, Madonna és Playboi Carti dala érkezik. Elvileg Carti része teljesen külön készült, később illesztették be a végső verzióba, mert annyira más energiát hozott, hogy felrázta az egész tracket. A kedvenc rádiótokban talán már megvolt, hogy ez lesz a popular.

96.1 Bass FM, Rap, Hip-Hop, R&B. Bevallom, soha életemben nem kerültem ilyen utcai realitások közé, mint amiről SM és Curtis megírta a következő dalt. Itt a Bass FM, szól a feldobott.

0: 96.4 Bills FM, Repfifat R&B, nagyon örülök, hogy együtt rádióztunk, és hogy tehettem a napotokba valami brutál jót. Én Faragó Janka vagyok, és holnap reggel 10-kor nyújjunk vissza mindehez. Most pedig Bréda Bia jön Glorillával, itt lesz a TGIF. Turned up with my niggas, turned up with my bitches, turned up in my shows, yeah, cause I'm right here with me.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

98.4 BSFM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Egy olyan előadó művésszel megyünk tovább, akivel tele van az internet, ugyanis Akon jelenleg is turnézik. Eszméletlen sokat csinál, még a közönségbe is leszokott menni. Ez tőle az Akon's Beautiful Day, itt a BSFM.

Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. A zenei kritikusok nagyon lehúzták az új Chris Brown albumot, például a Pitchfork csak 1,3 csillagot adott neki az 5-ből. Hogyha ti hallgattátok, írjátok meg nekünk, hogy mit gondoltok. Érkezzen Chris Brown és Tyga, ez az Éjjó, itt a Biz-en.

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint Bad Bill Hickok, Piti Bandita, mint a Biszki Csempész Krúg, sose tudod, hogy ki van vele.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Laró meglepte a rajongóit egy személyes videóval. Az látható benne, ahogy a családjának, a barátnőinek, az ismerőseinek elmondja, hogy várandós. Mindenki nagyon örül neki és támogatják őt. Ez az Ice Spice-al közös Gájat a 90.

életben. 96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Míg 2024-ben Tommy Richman a Million Dollar Baby megjelenése előtt a TikTokra posztolt pár másodperces kis részletet, egy hét alatt több mint 9,5 milliós nézettséget hozott neki az a content, úgyhogy amikor a dalt teljes egészében kitette, felrobbant az internet. Pörgetem is, itt a 96.4 BSFM-en.

0: XFM.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejem, bár minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi, de

0: asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy ha koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.4 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Remélem, hogy szuperül telik a délutánatok, egy csomószor előbújik a napocska is. Egy kis vidám zenével megyünk tovább, ami nem más, mint Wiz Khalifától a Vidon Boys, a 9

96.4 BFM, Rap, Hip Hop, R&B. Nem csak FM-en, online is tudtok minket hallgatni a megújult weboldalunkon, a bfm.hu-n, hogy nem maradjatok le az olyan zenékről, mint például a Paranoiás. Érkezik hozzánk Bruno és Fak a 96.4-en.

96.4 Beast FM, rap, hip-hop, R&B. Tyla a Borrel című dalában egy 55 éves csendet tört meg, ugyanis az első olyan dél-afrikai szóló előadó volt, Yu Masekela 1968-as sikere óta, akinek sikerült bejutnia a Billboard Hot 100 100-as mezőnyébe. Pörög az említett track, itt a 96.4-en.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B, Noéminek pörög, Betonhofitól a Bagira című dala. Nagy kedvencetek ez a zene, nem csak itt, a bulikban is sokszor kéritek, én pedig pörgetem is. A 96.4 Biz FM.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a bornépet. Mert nem látom sok olyan vagánt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az Éterben, a menőbbnél menőbb zenéket pörgetem. A csajok kedvence pörög, ami nem más, mint Manueltől a Tiara, itt a 96.4.

0: Money on my mind, we gon' run it up. Now, brother,
1: look at here. Szólj a tesóknak. 96.4 Base FM. Rap.
2: Hip-hop. R&B. Yeah. A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Egy texasi férfi, Mike Ellencourt is hozzájárult ahhoz, hogy Post Malone Wow című dala ekkora sikereket ért el. Feltöltött egy pár másodperces videót a TikTokra, mint táncol a zenére, és egyből virális lett. Post Malone pedig ezután úgy döntött, hogy nem csak a klipbe, hanem számos koncertre is meghívja maga mellé. Pörög az említett track, itt a Beats-en.

0: Pénzközlekedés.
1: 96.4 Biz FM, Rap Hip Hop, R&B. Torlódás van a Valdemar és Nina Langlet rakparton, úgyhogy a teltitek, választatok más útvonalat. Köszönjük szépen az infót Tominak. Pörög neked cserébe a Dembo, Natina Tasától, Nando Bumtól és Dimelo Flow-tól. Itt a Bizen.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Azonnal folytatjuk. Perceken belül érkezik hozzánk Jude Law a Sötét című zenéjével. Itt a 96.4-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
0: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
3: Tavaszi és nyári sznékerek, pólók, kulcsik, sapkák, nadrágok. Irány a Báz! Ahol akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz egész májusban. Budapesten a Váci utcában, a West Endben és az Árkádban, vagy rendelj a bassneakers.hu-n. Báz, ahol az utcai stílus életre kell.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

Hip Hop. R&B. Bass. Bass FM.

0: 96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brita Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Az elmúlt pár percben Lil Wayne és a hip-hop című zenéje szólt, és maradunk hasonló vibe-okban, ugyanis pörög az All My Life, Lil Durk-től és J. Cole-től, itt a Bass-en.
1: Dougie, you told me he been on some positive shit, yeah, yeah. Lately I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah. Always been

0: Pénzközlekedés.
1: 96.4 Biz FM, Rap Hip Hop, R&B. Betírta meg nekünk, hogy teljesen beállt a 9. kerületben a Mester utca, úgyhogy ha tehetitek, kerüljétek el. Nagyon szépen köszönjük az infót, pörög neked cserébe Tiden és Jaber közöse. Ez a gáz, a Bizen.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.4 BFM Rap Hip Hop R&B. Közeledik az első nagy nap, ugyanis május 30-án Jay-Z újra színpadra áll Philadelphiában. Izgatottan várom, kíváncsi vagyok, hogy játssz-e majd az In Paris-t Kanye West-tel közösen. Pörögi

96.4 FM, rap, hip-hop, R&B. Kristófért nekünk azt kérdezi, hogy ott leszek-e jövő héten a budapesti Exhibit koncerten. Ott leszek, de mint vendég, és már nagyon-nagyon várom, hiszen többször is volt lehetőségem látni a rappert élőben, és mindig zseniális show-t csinált. Pörögjön tőle az X,

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Imre Debia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. De most elköszönök, mert Revolution átvezi a stúdiót KSI és Trippy Redd kollabjával, a T-Covid-tel indít majd itt a Beast-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outletárnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
3: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektrosopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. Elektrosopdebrecen.hu.
4: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n. A legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a stil.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Biz FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, üdvözlet mindenkinek, gyertek velem egészen este 10-ig, indulunk méghozzá KSI és Trippy Redd után, Pogány indulóval, tőle is Gyönyör című dalával itt a kedvenc rádiótokban.

0: Tízközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 6. kerületben, méghozzá a Lendvai utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább BSV-kkel és By Alex-el, ez pedig közös dalok a Lidokain, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

Amikor nem ment meg ilyen jól, amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyen mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te nézz.

96.1 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig, tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-96-4-99-99-es számon. Molly, Silent Eddie, Skilly Bang és egy gyönyörű Shensia, ez csak egyet jelenthet, jön a Shake It To The Max című daluk, méghozzá remix változatban, itt a kedvenc rádiótokban.

Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal. 96.4 Base FM.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Magyar vizekre elvezünk, és érkezik egy ifjú tehetség, akit úgy hívnak Pifu, ez pedig Változnak a helyek című dala, itt a kedvenc rádiótokban a BSFM-en.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: will be here.
1: Magyar rap hip hop.
2: Bokabokák, mindenki néz, néz, néz.
1: 96.4 BSFM. Rap hip hop.
3: Club, well.

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 7. kerületben, méghozzá a Nagy Diófa utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább, méghozzá Jude Law-val, tőle is egy elég mély gondolatokat szántó dallal, aminek a címe Ha meghalok. Bizony, hogy lesz az elmúlás után, mi fog történni, amikor már nem leszünk ezen a földön, ez boncogatja Jude Law ebben a slágerében, most ezzel megyünk tovább.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: a 96.4 Bass FM. Rap. Hip-hop. És R&B. BSFM. Rap, hip-hop.
1: Let me tell you.

96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig. Ne feledjétek, tudtok továbbra is üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen. 0620-96-4-99-99-es telefonszámon. Tommy Richman után Manuellel és Morian Essen megyünk tovább, ez pedig Voodoo Baba című daluk, itt a kedvenc rádiótokban.

96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Azt gondolom, hogy nincs Azaria koncert enélkül a dal nélkül. Jön a Pull Up című slágere itt a kedvenc rádiótokban. Na gyerünk!

veszít, majd eljösszom a neck, yeah. Prada Gucci back, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük, már mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez best, nem tudom.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. A Well Hello-ból jól ismert Diaz és a Hősök egyik frontembere Menta összeállt és ledobták nekünk Méreg című dalukat. Hiába, oh!

96.1 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ne felejtjétek, hogy online is tudtok minket hallgatni BSFM.hu weboldalunk segítségével. Felmentek erre a weboldalra, középen fönn megnyomjátok a play gombot, és már szól is például Dash és Young Fly slágere után jönnek a csajok, jön Latto és Ice Spice itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 BSFM-en.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Tyler Chanel című dala után pedig Azaria és Dash első közös nagy slágerével megyünk tovább. Ez Ré című daluk itt a kedvenc rádiótokban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap-hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Base FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Bele is léptünk az utolsó órámba, gyertek velem egészen este 10-ig. Ne felejtjétek, továbbra is tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-96-4-99-99-es számon. Lil Frak szakítós dala után pedig Glorillával és Megan Thee Stallionnal megyünk tovább, két nagyon dögös csajjal, tőlük is Wannabe című slágerükkel, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Beats FM-en.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Jabber Stars című dala után külföldi vizekre elvezünk, maradunk az újvonalas hangzásnál, érkezik a folytatásban Real Boston Richie, tőle is Happy című slágere, hogy pontosan miért is kér segítséget, nos ez kiderül a dalból.
1: Fight for love, then shit. It's like I don't even want it.

96.1 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. BSVX szavak nélkül című slágerük után gurulunk is tovább Camila Cabello-val, illetve Playboy Cartival, ez pedig közös daluk az I Love It. Bizony ez is exkluzívan nálunk hallható a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Beats FM-en.

96.1 Beats FM, Rap Hip Hop R&B, Záró már a Revolution munkatára, Bruno, Vézsi és Mário, Senki nem szól ránk című dalával. Ezzel búcsúzom, találkozunk holnap este 6-kor. Sziasztok, jó ét!

0: Camel Star.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Kiss FM.
1: Yeah. A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobtatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is úgy tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: school, new school, rap, hip-hop, R&B. 96.4 Base FM.
1: 50%. Beestem a csapdába. Hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagyjáta. Kiengedem most mindenki, hadd lássa. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlása. Vigyázz, mit lép, fenyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: Hagyjad már azt az alit. Úgy is eltűnik a sülyeztébe, mint a többi. Azt gondolod? Tesó, leszal.
1: Bass 96.4 Bass FM Bass FM Party Mix. Bass FM Party Mix.

0: ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Beats FM.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Base FM 96.4 Base FM.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

96.4. Base FM. Base FM. Party Mix. Base FM. Party Mix.

0: 96.4
1: Base FM.
0: Rap,
1: hip-hop,
0: R&B.
1: Pesten kívül is.
0: Base FM.hu.
2: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: 96.4 96.4 Beats FM. Rap, Hip Hop, R&B.
1: Hey, c'est fuck.

0: Bass FM.
1: Hát úgy is észreveszi, ha nem szólok. 11, 11. Hát kellett neki, hogy 10 nem mehet.

0: Szóling, monding, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: Bro, vágod? Ez a 96.4 BSFM. Rap, hip-hop, R&B.

Kattonj ránk! Kattonj ránk! 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van, anyu mörcse. Nincs-e a caption, de falu bölcse, engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra,

brother, look at here. Szólj a tesóknak. 96.4 Bass FM. Rap. Hip-hop. R&B. Yeah.

0: ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.
1: It's 32:52. It's LASC, fool. I'm here with my rookie.

0: 96.4 Bass FM. Rap, Hip Hop, R&B.
1: West of the East Side.